omyla uplašených individuá mierkajú se zúbima, gledajú a nevidé, tak vlastná je rázlika, koja ich rozdvája.